0: Jézus.
1: Besúsztam. Föltette a pincében a polcra.
0: Kelj fel.
2: Magyarul fa beszélnek a magyarul. Édes ötös társam.
3: Ki vagy?